0: su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.
1: Hallgasd a Free Rádió Conchalveté, ahol mindig a legütősebb zenék szólnak.